Jehoshaphat ekaye se buma anyuntu woni nyenim na nyuma awutu yenim se bunyi nyame aye na nehumo bo etin